Mere me nsɛm ɛbɛyɛ me yia ade baako pɛ na yɛ wo Nyankopɔn nko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo Nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakomade megye di na megye to me sɛ wo Nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so